22. Что ли так? Jovanovská zaboraví. Begamo se, ostávam se. Lost in Reverie live. Natália, ty si si, što znam. Kaži mi kako da. Moje to slunce.